kangge nungno orang cagyoy orang ce gatile harongo hokko nuhuro orang ce kikuboy kine orang cagyoy